0: život je fajn. Život je jako jahoda, co tě našle, háčku dáš.
1: Radio MB.